Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Az Ulmi Magyar Kultúregyesület magyar nyelvű kulturális műsorát hallják az Ulmi Rádió Free FM 102,6 MHz-es frekvencián, kábelen a 97,7-en, az interneten keresztül világszerte, egyesületünk honlapján, vagy a radiofreefm.de honlapon. Magyar nyelvű kulturális műsorunkat minden szombaton reggel 9 órától hallhatják. A mikrofonnál Darányiné Demeter Magdi.

Ha valaki panaszkodni akarna a nyárra, hát most semmi oka nem lenne rá. Hetek óta kitartó hőség tombol mindenütt. Számunkra ez itt a mérsékelt éghajlaton szokatlan. Ilyen forró nyári napok főleg a déli országokra jellemzőek. Okát a klímaváltozásban látják. De mivel nem tudjuk megváltoztatni, ezért csak okosan védekezhetünk ellene. Megvédjük magunkat az égő naptól, a hőgutától. Főleg az idős emberekre és a gyerekekre kell nagyon vigyázni. Árnyékos, hűvös helyeket kell keresni, kora reggel kiszellőztetni és lehűteni a lakást, és sok folyadékot inni. S ha már jó hűvös lett a lakásban, kényelmesen el lehet helyezkedni és meghallgatni a most következő magyar nyelvű kulturális műsort, melyhez kellemes időtöltést kívánok!

A természet valóság. Egyszerűen van. Árad. Tanít. Tanít, hogy lenni, élni jó és szép. Hogy lenni annyi, mint önmagamat ingyen ajándékként adni. Egy kő, egy virág, egy fa, a naplemente, a hold, a szellő, mindennek és mindenkinek válogatás nélkül van. Árasztja önmagát. Nem tud nem lenni. Nem tudja nem adni magát. A természet mutatja az utat, a létezés egyetlen útját. Írta Bégelbauer Pál.

Június 26-a Szent János és Pál napja. A tiszteletükre bemutatott szentmisén gyertyákat szenteltek viharok és égi háborúk ellen. Június 29-e Péter Pál napja. A néphitben úgy tartották, hogy a búza töve ezen a napon megszakad, néhány nap múlva kezdődhet az aratás, de csak bizonyos feltételek mellett. Ugyanis aratást sohasem kezdtek el újholdkor, vagy ha valaki meghalt a faluban, mert ilyenkor sikertelen lesz a munka, üres a kalász. Ilyen esetekben az aratást július 2-án, Sarlós Boldogasszony napján kezdték. Az aratók egy búzaszálat kötöttek a derekukra, hogy ne fájduljon meg a nehéz munka során.

János nap éjjelén a növények titokzatos és mágikus erővel bírnak, amiből az emberek is részesülhetnek, ezért János napkor gyógynövényeket gyűjtöttek. A csodálatos erejű virágokból, amikből 7 vagy 9 különböző fajtának kellett lennie, koszorút fontak, amit a szántó vagy az állatok gyarapításának mágiájához, a jövendölésben és a szerelmi mágiában használták fel. Különleges erővel bírt János nap éjjelének harmatja is. A mezőkről gyűjtött János napi harmatot életvíznek tartották. Az ezzel való mosdás meggyógyította a szem- és bőrbetegségeket. A lányok hitték, hogy a János napi harmat megőrzi fiatalságukat és szépségüket. A nyári ünnep egyik szimbóluma volt, és ma is az, a kitakarító szobába vitt nyírfaág, és annak lágyan kesernyés ünnepi illata. A világos János napi éjjelen a lányok ablaka alá, vagy a csűr bejárata elé, a szerelem jeleként nyírfaágakat hordtak a férfiak.

Az állatoktól rengeteget lehet tanulni. Viselkedésükben annyi bölcsesség, annyi érdek nélküli ragaszkodás, szeretet, és annyi önzetlen és szociális viselkedési forma tapasztalható, amik igazán jó példák lehetnének arra, hogy az emberek tanulhassanak belőle. Egy példa csak az öngyógyításuk. Nincs orvos, nincsenek operációk, nincsenek gyógyszerek, önmagukat gyógyítják füvekkel, növényekkel, vagy más állatok segítségével. Hosszú listán lehetne sorolni ezeket a módszereiket. Ösztönösen képesek felismerni és alkalmazni a természetes gyógymódokat betegségeik kezelésére. Növények, agyagok vagy ásványi anyagok fogyasztásával, illetve külsőleg történő alkalmazásával küzdenek a paraziták, fertőzések és emésztési zavarok ellen. A módszerek közé tartozik a gyógynövények rágcsálása, a földevés, a méreganyagok megkötésére, valamint a szőr és tollápolás parazita ölőanyagokkal. Gyakori öngyógyítási módszerek az állatvilágban a fűevés és a növényi öngyógyítás. Például a kutyák és macskák gyakran esznek füvet az öklendezés elősegítésére, paraziták távozására. Vadállatok, mint a csimpánzok, keserű növényeket fogyasztanak fertőzések ellen. A méhek és hangyák tűlevelő fák gyantájával bélelik fészküket, így védve a kolóniát a fertőzésektől. Egyes hernyók megváltoztatják étrendjüket, ha paraziták támadják meg őket, hogy a mérgező növényi anyagokkal elpusztítsák azokat.

Az állatok öngyógyítására egy példa. Amikor egy varjú elveszíti az erejét, vagy betegnek érzi magát, nem gyógyszereket keres, valami sokkal ősibbet és bölcsebbet kutat. Egy hangyabolyt. Bármilyen furcsán is hangzik, ez az egész természet egyik leglenyűgözőbb és legtitokzatosabb gyógyító ceremóniája. A madár megkeresi a megfelelő hangyabolyt, ráereszkedik, szélesre tárja sötét szárnyait, és teljesen mozdulatlanná dermed. Csendes megadással hagyja, hogy apró hangyák százai másszanak végig a tollazatán. Első pillantásra ez véletlenszerűnek vagy furcsa játéknak tűnhet, de a valóságban egy abszolút tökéletes természeti mechanizmus rejtőzik mögötte. A hangyák védekezésképpen hangyasavat választanak ki, egy rendkívül erős, természetes anyagot, amely tökéletes fertőtlenítőszerként működik. Ez a sav kíméletesen, de könyörtelenül elpusztít minden baktériumot, gombát és parazitát, amely a tollak között megbújva gyengíti a madarat. A tudósok ezt a lenyűgöző viselkedést hangyázásnak nevezik. És nem csak a varjaknál figyelték meg, hanem számtalan más madárfajnál is, amelyek mind osztoznak ezen az ősi titkon. Nincsenek gyógyszertárak, nincsenek állatorvosok, csak a tiszta, tévedhetetlen ösztön és maga az anyatermészet csodás patikája. Mindez gyönyörű és alázatra intő emlékeztető arról, hogy milyen hihetetlenül bölcsen van felépítve a világunk. Milyen sok láthatatlan rendszer létezik, amely képes önmagát meggyógyítani és gondoskodni magáról anélkül, hogy nekünk embereknek be kellene avatkoznunk. Talán néha nekünk is meg kellene állnunk egyetlen pillanatra, és csak csendben figyelni a minket körülvevő természet bölcsességét.

egy idézet Jókai Annától. A növények megtalálják a helyüket. Forróságban az egyik kövek között, a másik félig hó alatt dermesztőszelekben. Amelyiknek nem jár, az esőt sem kéri. Panasz nélkül tudják a rájuk szabott leckét. Igen, ezen múlik talán minden. Felismerni a senki másra nem érvényes, az abszolút kiszabott, személyre szóló utasítást.

A virágok illata közvetlen kapcsolatban áll az agy érzelmi központjával, a limbikus rendszerrel, amely a memóriáért és az érzelmekért is felel. Kutatások igazolják, hogy a szaglóideg az egyetlen olyan ideg, amely közvetlenül kapcsolódik ehhez a területhez. Ez az oka annak, hogy egyetlen virágillat képes azonnal felidézni mélyen eltemetett gyermekkori emlékeket, személyeket, vagy akár egy egész életmesét. Vannak virágok, amelyek mind halálig emlékeztetnek valakire. Valakire, aki egykor kedves volt nekünk. Egy régi kertre, egy árnyas fa,

alatt hívogató padra, egy kézfogásra, egy érintésre. Virágillatok, amik felidéznek szeretett helyszíneket, felejthetetlen élményeket, hiszen az illatokra emlékszünk legtovább. Az emlékvirágok nem azok, amiket a temetőbe szánunk, éppen ellenkezőleg azok, amelyek visszahoznak élményeket, történeteket, embereket. Ezért is gondolják a kutatók, hogyha ezekkel a növényekkel vesszük körbe magunkat, vagy idősödő szeretteinket, a demenciának is elejét vehetjük. Vagy legalábbis késleltethetjük a felejtést. Hányszor halljuk, de szép ez a virág, ilyen volt a nagyi kertjében. Vagy, ó, az édesanyám is mindig ezeket ültette a kerítés mellé. Nekem is vannak ilyen virágaim. A lángvirág, a dáliák, a muskátlik, a szebbnél szebb tearózsák, amik a nagymamám kertjében nyíltak, és naponta többször is megszagláztam kisgyerekként, annyira imádtam az illatát. A kertünkben a rózsaszínű szegfűk illatát minden arra járó szomszéd megcsodálta, és ma is, ha valahol meglátok ilyen szegfűt, és megérzem az illatát, azonnal visszavarázsol engem a gyerekkori virágos kertünkbe. A virágok illatát természetesen sokféleképpen élvezhetjük, például aromaterápiás módszerekkel, friss növényekkel, amiket vázába rendezünk, de talán a legegyszerűbb dolog, ha virágos parfümöt használunk. Ezekben állandóan intenzíven érezhetjük kedvenc virágunk illatát. Vannak virágok, melyek nem csak illatot őriznek, hanem emlékeket is. És amikor rájuk néz az ember, vagy megérzi az illatát, a szívünk egy pillanatra hazatalál. Felidézik a régi virágos kerteket, felidézik a régi otthont. Neurológusok szerint a virágok illata okosabbá és boldogabbá tesz.

hogy mi a különbség a tetszik és a szeretem között? Buddha gyönyörűen megválaszolta. Ha tetszik egy virág, letéped. Ha szeretsz egy virágot, naponta öntözöd.

Egy nyári délután nagypapám az öreg diófa árnyékában ült, amit még az ő nagyapja ültetett a kertbe, és csendesen ezt mondta. Türelmetlenek az emberek és ostobák. Szeretnének a fa árnyékába ülni, de elfelejtették, hogy a fának időre van szüksége a növekedéshez, de ültetni nem akarnak.

A drága kő, tanmese. Egy indián bölcs asszony, amikor a hegyekben utazgatott, egy folyóban talált egy különösen értékes követ. Másnap találkozott egy másik utazóval, akiről látta, hogy nagyon éhes. Így hát a bölcs indián asszony kinyitotta a csomagját, és megosztotta ennivalóját a vándorral. Az éhes utas meglátta a drága követ az indián asszonynál, és kérte őt, hogy adja neki. A nő habozás nélkül adta neki a követ. A vándor örvendezve jó szerencséjén továbbállt, hiszen tudta, a drága kő olyan értékes, hogy élete hátra lévő részében nem kell többé szükséget szenvednie. Ám néhány nappal később a vándor visszatért az indián asszonyhoz, és visszaadta neki a követ. Gondolkoztam, szólalt meg. Jól tudom, milyen értékes ez a kő, de visszahoztam abban a reményben, hogy adhatsz nekem valamit, ami még értékesebb. Add nekem azt a valamit belőled, ami képessé tett téged arra, hogy nekem add ezt a drága követ.

0: csak az álom, ami mindig rám talál.
1: A tükör, tanmese. Egyszer egy ember elment a városba. Sétált az utcán, nézte a járókelőket. Rettentő biztos volt magában, és mindenkit önmagához hasonlított. Ebben is talált hibát, abban is. A hasonlítgatásból mindig ő maga került ki győztesen. Felfigyelt arra, hogy az emberek nézik őt. Jól megnézik, még rá is mosolyognak. Úgy látszik, ők is észreveszik, milyen különleges vagyok, gondolta, és önbizalma még nagyobbra nőtt. Így ment peszkesen, büszkén. Egyszer csak meglátott egy kirakatban egy tükröt. Gondolta, rámosolyog ő is erre a gyönyörűségre, önmagára, akit mindenki úgy megcsodál. Odaérkezett a tükörhöz, belenézett, az arca csupa korom volt.

Gyermekeknek szóló mai mesém címe Mese Morzsa. Két kicsi hangya elindult szerencsét próbálni. Mentek, mendegéltek, fűszárról fűszárra másztak, repedésből hasadékba kószáltak. Bejártak már vagy 10 tenyérnyi helyet, dél volt már, s még semmit se leltek. Enni kéne, étlen nem lehet menni. Lehetni lehet, csak lassabban, fejezte be a sopánkodást a bölcsebbik hangya. Azzal tovább mendegéltek, másztak, s egyszer csak neki mentek egy majdnem magyarónyi morzsának. Pihentek egyet, s neki láttak a hurcolkodásnak. Azaz, csak láttak volna. Mit cipeljük a bolyba? Gondolta, s mondta a ravaszabbik hangya. Együk meg itt helyben. Nem bánom, faljunk belőle, hogy kapjunk erőre, egyezett bele a másik. Amennyit eszünk, meg se látszik. Az egészet megesszük. Az egészet nem lehet, nem engedi a hangya becsület. Fütyülök a becsületre, éhes vagyok, meg akarom enni a részem. A vitatkozásra melléjük szökkent a leveli béka. Na nézd csak, hümmögte. A hangyák összekülönböztek a koszton. No, majd én elosztom nekik. Azzal ham, bekapta a béka a morzsát. Azóta a hangyák, amit találnak, szótlanul hazacipelik, hordják, haza a bolyba.

Ulmi Magyar Kultúregyesületünk 2026. június havi műsortervéből. Június 27-én szombaton 15 órától gyerektáncház, 4-től 14 éves korig népi játék és néptánc foglalkozás, ahol a gyerekek magyar tájegységek táncaival, dalaival és játékaival ismerkedhetnek meg. A foglalkozást Papdi Zsuzsanna és Ervin vezetik. Belépődíj 4 euró, egyesületi tagoknak 2 euró. Június 28-án vasárnap 15 órától református istentisztelet és gyermekistentisztelet, esküvő és keresztelő lesz Heidenheimban, utána szeretett vendégség.

A régi öregek azt mondták, a boldogság nem ajándék, hanem egy kis virág a szíved kertjében, amit minden nap meg kell öntöznöd egy csepp szeretettel és egy maréknyi türelemmel.

0: Mai műsorunk végéhez értünk. Az Ulmi Magyar Kultúregyesület magyar nyelvű kulturális műsorát hallották az Ulmi Radio Free FM 102,6 MHz-es frekvencián, kábelen a 97,7-en, az interneten keresztül világszerte, egyesületünk honlapján, vagy a radiofreefm.de honlapon. Magyar nyelvű kulturális műsorunkat minden szombaton reggel 9 órától hallhatják. A műsor szerkesztette és vezette Darányiné Demeter Magdi. Nagyon szép, kellemes és örömteli hétvégét kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy meghallgatták műsorunkat. Viszont hallásra!
1: Sie hörten die ungarische Sendung von Radio Free FM. Diese ungarische Sendung können Sie jeden Samstagmorgen von 9 bis 10 Uhr hören.